legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Májusfát állítottak a Zselickert városiak. A városrész férfi tagjai vágták ki a fát és szállították a Vadvirág térre, ahol a helyiek színes selyem szalagokkal díszítették fel. A hagyományokhoz híven egy üveg bor is felkerült a májusfa koronájába.

Még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

szívem kell. Nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert míg az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted. Az új

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. A kaposvári Nagyboldogasszony iskola központ csapata nyerte a Madarak és Fák napja országos verseny területi fordulóját. A megmérettetést két héttel ezelőtt tartották Kaposváron. A verseny helyi fordulójának szervezője a Magyar Madártani Egyesület kaposvári helyi csoportja volt, a fiatalok pedig a SEFAG kaposvári központjában tehették próbára tudásukat. A versenyen idén is 10 és 14 év közötti általános iskolások indulhattak. A verseny témái az év madara, az év fája, az év lepké, az év hüllője, valamint az idén 30 éves Dunadráva Nemzeti Park voltak. A versenyre 5 iskola nevezett be, köztük kaposvári és megyei intézmények. A győztes katolikus iskola csapata részt vehet majd az országos döntőben. Több balatoni strandon is kihelyezték már a bejárókat, így a bátrabbak akár már a hosszú hétvégén megmártózhatnak a nagyjából 13 fokos vízben. Egyelőre csak a szabad strandok vannak nyitva a tóparton, a fizetősek május második felében, illetve júniusban nyitnak meg. Siófok fizető strandjai május 21-től várják a fürdőzőket, a többi somogyi fürdőhely is csak későbbtől fogad vendégeket. Az Igali gyógyfürdő strandja május közepétől, a Nagyatádié május 30-ától üzemel. A Barcsi gyógyfürdőben június 1-én, Marcaliban június 6-án nyitják meg a külső medencéket. A kaposvári virágfürdő kiúszó medencéje május 1-től, a strandfürdő teljes egésze június közepétől használható majd. Teljessé vált a Tisza párt minisztereinek névsora. Magyar Péter a párt elnöke közösségi oldalán jelentette be, hogy Posvai Gábort, a szervezet operatív vezetőjét kérte fel a belügyminisztérium irányítására, míg az igazságügyi minisztérium élére Mellétei Barna Mártont, a párt jogi vezetőjét jelölné. A leendő miniszterelnök bejegyzésében azt is írta, hogy a belügyminisztérium felügyelete alá kerülne a sport is. Programjuk szerint a versenysport támogatása mellett nagyobb hangsúlyt kapna az utánpótlás nevelés, a szabadidős sport és a fogyatékossággal élők sportja, valamint a források hatékony felhasználása.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm, önmagam látom.
1: Rádió Most, Kaposvár FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Győztek a kaposvári vízilabdázók. A férfi OB1 alsóházának 9. fordulójában a Kaposvári Vízilabda Klub a KSI vendégeként 20-18-ra győzött pénteken. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a hazaiaktól az 5 gólt szerző Rabb Benedek volt. A sikernek köszönhetően a KVK 19 ponttal az alsóházi tabella 3. helyét foglalja el. A kaposvári vízilabdázók legközelebb május 9-én szombaton ugranak Medencébe, akkor hazai pályán fogadják a Debrecen együttesét. Rendőrnapot szerveztek Nagyatádon szerdán. Az eseményt a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság, a Készenléti rendőrség, a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a polgárőrség a Nagyatádi önkormányzat támogatásával közösen hívta életre a piac téren. A rendezvényen a kisebbeknek és a nagyobbaknak is lehetőségük nyílt kipróbálni a kerékpáros ügyességi pályát, az ittas szemüveget, a biztonsági öv szimulátort, valamint különböző bűnmegelőzési feladatokat is teljesíthettek. A látogatók megtekinthették a kutyás szolgálat, a bevetési egység és a polgárőrség bemutatóját, a helyi óvodások fellépését, valamint judó, kötélugró és színházi performanszokat. A rendőrnap díjazottjainak az elismeréseket Gulyás Michel főhadnagy, olimpiai bajnok öttusázó adta át. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. A Remred technológiafejlesztő ZRT-t kérte fel az Európai űrügynökség arra, hogy egy konzorcium vezetőjeként irányítsa a Moonread nevű kutatási projektet az ügynökség hold programjában. A Moonread program célja egy körülbelül 300 kg-os hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése, amely a hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat, többek között kommunikáció, navigáció és űridőjárás monitorozás terén. A projekt emellett a hold környezetének vizsgálatára is fókuszál, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. A fejlesztés hozzájárul Európa hangsúlyosabb jelenlétéhez a most alakuló piaci környezetben.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos, száraz idő várható, a délnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 2-5 fok közé hűl a levegő, helyenként azonban előfordulhat gyenge fagy is, a nappali hőmérsékletek 21-23 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: angyal.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Családi majálissal várták az érdeklődőket pénteken a Kaposvári Városligetben. A programok délelőtt 10 órakor kezdődtek a Kulturált Közlekedésért Alapítvány interaktív játékos foglalkozásaival. A színpadi műsorok 14 órától indultak Kovács Gábor muzsikus 7 mérföldes tarisznya című zenés meséjével. Ezt követte Rosta Géza interaktív gyerekműsora, majd a Kalimpa ütő együttes. A napot Figura Ede madárijesztő szerelem című zenés mesejátéka zárta. A szervezők a kísérő programokról sem feledkeztek meg, a látogatók szabadtéri vendéglátással, kézműves vásárral, valamint lánc és gyerekkörhintával is találkozhattak. Átadták a virágos Kaposvár díjakat csütörtökön a Városháza dísztermében. A virágos erkély díjat Rácz Józsefné, Máj Péter és Nagyné Lájer Zsuzsanna vehette át. A virágos ház elismerést Csőkör Imréné, Osztopáni Jánosné és Polgár Zsolt kapta meg. A virágos Kaposvárért díjat pedig a Cserenda Hungary Zrt. Érdemelte ki. Az eseményen emléklapokat is kiosztottak azoknak, akik neveztek a versenyre. A jutalmazottak listáját a kaposvármost.hu oldalon találják meg. A több mint 2 évtizedes múltra visszatekintő virágos Kaposvár pályázat díjazottjait Szita Károly polgármester köszöntötte. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat, a Remred technológiafejlesztő Zrt-t kérte fel az Európai űrügynökség.